Haya, haya, oroni chita netai nekakonyorchike bonus ing Star 448 chita nekikure Lily kakikochi ing bonus nebo 1000, chita nekikure Jacob kakikochi ake ne bonus nebo 1000, Kennedy ko 47